0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök május 13-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Az INA horvát olajipari vállalat 2,3 millió euró veszteséggel zárta 2026 első negyed évét, szemben az egy évvel korábbi 35,4 millió euró nyereséggel. A konszolidált, nem auditált első negyedéves pénzügyi jelentés szerint a vállalat értékesítéséből származó nettó árbevétele 868,5 millió euró volt. Az ágrábi tőzsdén közített adatok szerint az alaptevékenységből származó bevétel 876,7 millió eurót tett ki, 5%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Az olajiparban kiemelten figyelt EBITDA 70 millió euró volt, ami 17%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A társaság közlése szerint a stabil 2025-ös év után 2026 elejét az alacsonyabb gázárak, majd a közel-keleti geopolitikai feszültségek határozták meg, amelyek a kőolaj és gázárak hirtelen emelkedéséhez vezettek. A finomítás és marketing üzletág, beleértve az ügyfélszolgálati és kiskereskedelmi tevékenységet, eredménye stabil maradt. A rékaiolaj finomító korszerűsítése márciusban befejeződött, az új nehéz maradék feldolgozó egység próbaüzeme a végső szakaszában van. A létesítmény várhatóan az év végéig áll üzemben, teljes kapacitását pedig 2027-ben érheti el, amikor a dízeltermelés éves szinten akár 30%-kal is nőhet. Rekordot ígérnek az idei évre a horvát turisztikai szezon kezdeti adatai. 2026 első négy hónapjában a tavainál tizedével több magyar vendég látogatott Horvátországba. A 2026-os idegenforgalmi szezon kiemelkedően alakul Horvátország számára. Az elvizitó rendszer április 25-ig rögzített adatai szerint az ország az év első négy hónapjában 2 millió vendégérkezést és 5,5 millió vendég éjszakát könyvelhetett el, hangzott el a horvát idegenforgalmi közössége budapesti sajtótájékoztatóján. Ez az érkezések tekintetében 4%-os, a vendég éjszakák esetében pedig 2%-os növekedést jelent 2025-höz képest. A legnépszerűbb desztináció közé Zágráb, Dubrovnik, Split és Rovinj tartoznak, a vezető küldőpiacok pedig Németország, Szlovénia és Ausztria. Az április 25-ig mért adatok szerint 39 ezer magyar turista érkezett Horvátországba, akik összesen 110 ezer vendégészakát töltöttek el. Ez 8%-os növekedést jelent az érkezések, és 12%-os emelkedést a vendégészakák számában 2025 azonos időszakához képest.
1: Ezekben a napokban Szent Pográc és Szent Bonifác vértanúkra, valamint Szent Szervác püspökre emlékezünk. A közép-európai, így a magyar néphagyomány és fagyos szentek néven tartja őket számon. Szent Pongrác vértanú az ázsiai Frígiában született. A 6. században keletkezett szenvedés története szerint szüleit korán elvesztette. A 14 éves fiú nagybátyjával, Dénessel Frígia hazájából Rómába költözött, ahol találkozott Marcellinus pápával és keresztényekkel. Nem sokára Pongrác, de nagybátyja is megkeresztelkedtek. Pongrác részt vett a közösség imáin és áldozati ünnepein. Hamarosan a rejtőzködő pápát is felfedezte a hatóság. Pongrácot és nagybátyáját szintén feljelentették a császárnál. Pongrác a császár előtt bátran védelmezte hitét és a keresztényeket. A fiút a Via Aurelián fejezték le 304-ben. Tiszteletére az 5. századtól van bizonyíték. Szümmakosz pápa az ligát emeltett a Via Aurelián lévő sírja fölé. Rómában fehér vasárnap az újonnan megkereszteltek ünnepi körmenetben a bazilikájához vonultak. Ott levetették keresztelési ruhájukat és megújították hitvallásukat. Hitüket az ártatlan gyermek oltalma alá helyezték, szeretetük és bizalmuk jeleként. E bizalom eskük megerősítéseként is szolgált bírói tárgyalásokon. A peresfelek Pongrács sírján elesküdtek meg arra, hogy igaz a vallomásuk. Szentszervácz Tongeren püspöke volt, majd Maastricht városába települt át, és az ottani egyházmegye püspöke lett. Jelentős szerepe volt a kereszténység terjesztésében, Németalföld területén. Maastrichtban a korábbi római templom helyére felépítette a Miasszonyunk templomot, amely ma is a város egyik vallási központja. Kora egyik jelentős egyházi személyisége volt, rengeteget utazott és részt vette számos zsinaton és egyházi gyűlésen. Az eretnekek, különösen az arianizmus elkötelezett üldözője volt. A legenda szerint, amikor a hunok Rómához közeledtek, Szervácz az apostolok sírjánál imádkozott a veszedelem elhárításáért. A harmadik nap végén látomása volt, Szent Péter jelentette neki, hogy a gallok bűnei miatt Isten ítélete nem marad el, de az ő szülővárosát, Maastrichtet Isten megkíméli. Szervácz néhány nappal később, 384. pünköst hétfőjén, május 13-án halt meg. Szabadban lévő sírját soha nem lepte be a hó. Később templomot emeltek fölé, és búcsújáró helyé vált. Sírjánál erekjeinél sok beteg, ördöngös meggyógyult. Szervácz hajdani népszerűségére jellemző, hogy legendája szerint ősei Jézus Krisztusnak voltak rokonai. Szent Bonifác vértanú, egy Aglaida nevű nemes hölgy szeretője és vagyonának őrzője volt. Később isteni intése töredelmesen megmánták bűneiket, és elhatározták, hogy Bonifác a vértanúk holttesteinek megkeresésére indul, hát ha így módon imáik révén üdvöt nyerhetnek. Néhány nap múlva Tarsus városába érkezett, leült a még élő, szenvedő vértanúk lábaihoz, bilincseiket csókolgatta és így szólt: tapodjátok meg az ördögöt, Krisztus küzdő vértanúi, csak még egy kicsit tartsatok ki. Bonifácot ezután elfogták, ő megvallotta kereszténységét, a bíró feldühödött, felakasztatta, és testét addig szaggatta vaskarmokkal, míg nem előtűntek csontjai. Ezután hegyes nádakat szúrta körmei alá. Bonifác az égre tekintve derűsen viselte a fájdalmakat. Látva ezt, a gonosz bíró szájába forró olmot öntetett. A szent vértanú pedig azt mondta: hálát adok neked, Uram, Jézus Krisztus, élő Isten fiam. Ezután a bíró üstöt hozatott, megtöltötte szurokkal, és Bonifácot fejjel lefelé, a fotyorgó szurokba tetette. Mivel ez sem ártott neki, megparancsolta, hogy fejezzék le. Bonifác május 14-én halt vértanú halált, Rómában a latinnak nevezett út mentén temették el. Sok hitetlen tért meg, Krisztus erejét látva a vértanúban. Évszázados paraszti tapasztalat szerint, írja Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában, ebben az időszakban melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt, sokszor fagyot is hoz, ami a sarjador ügyeket, vetéseket tönkre teheti. A szorongás olyan erős, hogy szakrális kultuszuknak nincs nyoma. Még szoborállítással sem remélték, hogy a fagyos szentek jó indulata megnyerhető. A szentek legendája és az időjárással kapcsolatos megfigyelés között ugyan nincs összefüggés, a néphagyomány azonban teremtett. Az ország különböző tájain különböző hiedelmek, történetek kapcsolódnak a fagyos szentekhez. Topolyán úgy tartották, Pongrácz Kánikulában, Subában megfagyott. Szervácz a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok. Ezért haragszanak ránk, emberekre.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.